0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Ma is hozunk híreket Burgenlandból és Bécsből is. Ellátogatunk Felsőpújára, ahol a hagyomány, a zene és a tánc most is közösséget teremtett. Vasárnap ismét megrendezték a több évtizedes múltra visszatekintő három táncot. Bécsben közben már lehet jelentkezni az ingyenes Wiener Lernhilfe kurzusaira. Több mint 10 000 diáknak kínálnak segítséget a tanulásban. És hogy miért beszélünk néha úgy egymással, mintha más nyelvet beszélnénk? Erre is keressük a választ, hiszen mai műsorajánlónkban már előre bepillantunk a Színes Kultúránk esti adásába, amelyben kolléganőnk Bányi Kriszta, Steigerwald Krisztián generációkutatóval beszélget. Tartsanak velünk a következő percekben! Három tánc, egy közösség és egy hagyomány, amely évről évre újra összehozza a pulyai magyarokat. Vasárnap napsütésben, muzsikaszóval és sok-sok vendéggel ünnepelték a Ferenc napi magyar búcsút Oberpullendorfban, Felsőpulyán. A templomi liturgiát követően természetesen nem maradhatott el a három tánc sem, majd a mulatság a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházánál folytatódott, ahol néptánccal, zenével és finom falatokkal várták az ünneplőket. A hagyomány évtizedek óta él, és ma is ugyanazt üzeni, a közösség akkor igazán erős, ha együtt ünnepel. Hogy mi minden történt vasárnap, és mit jelent ma a három tánc a pulyai magyaroknak, arról Haszman Farkas Elizabet, a szervező Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke mesélt a helyszínen Weber Katalinnak.
2: Szerintem a három táncnak nem csak az a feladata, hogy ünnepeljünk és jól érezzük magunkat évről évre, hanem az is, hogy összefogjunk, hogy mutassuk, hogy összetartozunk, és ezért minden évben tényleg csapatokat hívunk meg, akik talán még nem voltak itt nálunk, más népcsoportoktól. Ebben az évben például a Vas megyei roma népcsoportnak az elnöke Horváth István tisztelt meg bennünket, ő főzte a gulyáslevesünket például, de itt vannak megint, bár nem táncoltak, a Locsmándi Néptánc csoportnak a tagjai, akkor persze a Városi Fúvós Zenekar, ők minden évben kísérnek bennünket és támogatnak bennünket, akkor Nagyszenki Tánc csoport is készült, akkor itt van a Fergeteg Magyarországról, a Nemes Banda, most már azt hiszem, hogy negyedszerre húzza a talpalávalót, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a rendezvény nagyon jól megmutatja, hogy fontos szinergiákat létrehozni és egymást támogatni. Meg hát ami nagyon fontos számunkra, hogy a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesülettől is mindig vannak képviselők, ebben az évben az elnök tisztelt meg bennünket, úgyhogy ez számunkra tényleg nagyon fontos.
3: Ugye vannak mindig új programok is, főleg a gyerekeknek, fiataloknak, de miért fontos egy egyesületnek is, vagy egy közösségnek régi dolgokat is igenis megtartani.
2: Mindig megkérdezzük a tagjainktól, hogy hogy tetszett nekik a három tánc, vagy a bálunk, vagy más rendezvény, és akkor mindig nagyon pozitívak a visszhangok, de kihalljuk azt is ezekből, hogy valójában fontos a régi tradíciót, mert a tradíció az nem csak mindig nagyon régi, az lehet egy ilyen 10 éves tradíció is. Ebben az esetben nálunk a Kultúregyesületnél ez már 200 éves, 100 éves, attól függ, hogy milyen csoportunkról van szó, és ez volt a kérés, hogy legyen megint a gyerekeknél pulyai magyar néptánc csoport Moldiána vezetésével például, de akkor legyen megint régi dekoráció, akkor legyen persze minden évben magyar mise, de most több magyar dalokat is lehessen hallani, úgyhogy mi ezt összegyűjtöttük, és megpróbáltunk megfelelni, az azt jelenti, hogy egy ilyen ünnepséghez mindig kell valami új, egy kis modern is, de tiszteletben kell tartani a tradíciót is, és azt hiszem, hogy ez a mai napon sikerült.
3: Azt látni, hogy nagyon jó a hangulat, amit nem látni talán, az az a sok-sok segítő kéz, hogy is tart össze ilyenkor az egyesület, gondolom a vezetőség egytől egyik, hányan segítik ezt a rendezvényt.
2: Ebben az évben nem csak a vezetőség segíti a rendezvényt, hanem tagok is, akik úgy évközben talán nem érnek rá, de úgy gondolták, hogy ennél az eseménynél fontos lenne, hogy itt legyenek, mert egyes egyesületi elnökségi tagnak más feladata van. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat segítettek, pincérkednek például most is, és nem csak az, hanem a dekorációnál tényleg nagyon sok munka meg időt vett igénybe, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt, hogy valaki felismerje, ez is fontos, szerepet vállaljanak, megbeszélik egymással, hogy ki milyen szerepet vállalt, ki miért felelős, sütemény, italok, pincérkedés, fellépés, organizáció, stb. És akkor így a szereposztás után, kérem szépen, gyakorlás nélkül a mai napon úgy tűnik, hogy működött minden.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok. Idén is elérhető a Wiener Lernhilfe, amely ingyenes támogatást nyújt a bécsi általános iskolás és alsó középiskolás diákoknak németből, matematikából és angolból, valamint a német nyelvet újonnan tanuló gyermekek számára is indulnak kurzusok. A jelentkezés ma kezdődött, a tanfolyamok pedig október 19-én indulnak. A téli fél évben összesen 1055 kurzust szerveznek, amelyek akár 10.550 tanuló számára biztosítanak rendszeres segítséget. A tanulást támogató kurzusok többségét közvetlenül mintegy 100 bécsi iskolában tartják, heti egy alkalommal. Az általános iskolások számára 14 Volkshochschule helyszínen játékos, életkorukhoz igazodó foglalkozásokat kínálnak. Aki gyors, azonnali segítségre szorul, az bejelentkezés nélkül is felkeresheti a 13 VHS Lernstation egyikét, ahol többek között házi feladatokhoz, dolgozatokra való felkészüléshez és a tananyaggal kapcsolatos kérdésekhez kaphat támogatást. Boomer, X, Y vagy Z. Miért tűnik néha úgy, mintha más nyelvet beszélnének a szülők és a gyerekek? És miért olyan nehéz megérteni egymást a különböző generációknak? A családi és munkahelyi kommunikáció kihívásairól beszélget kolléganőnk Bányi Kriszta, Steigerwald Krisztián generációkutatóval ma esti Színes kultúránk című műsorunkban.
0: Egyre több olyan megkeresés jött, ahol az üzleti világból érkezők kiléptek ebből, és inkább a szülői szerepek, meg a nevelési szerep. Egyre kevésbé tudták megérteni a saját szülői szerepüket. Azt vettem észre, hogy azt, amit mi kaptunk gyerekkorunkban a szüleinktől, az most már nem jó. A 20. század végéig ez nem volt kérdés, mert a generációk egymást örökítették a tudásukat, de most olyan szinten felgyorsult a világ, és annyira sokáig élünk, hogy tulajdonképpen az utóbbi 30 évben történt egy olyan változás, hogy együtt él úgy a társadalomban idős és fiatal, hogy már nem az van, hogy az idősnél van a tudás, hanem hogy megjelenik az, hogy van egy másfajta tudás a fiataloknál, amit mi nem biztos, hogy értünk, de érezzük, hogy az a tudás is kellene. A fiatalok meg azt érzik, hogy az ő tudásuk most hasznos, és nem biztos, hogy az idősek tudása kellene. De ez nem igaz. Csak per pillanat van egy ilyen dilemma, van egy ilyen elakadás. És hogy ebben kellene egy ilyen hidat építeni, vagy ebben kellene egy ilyen kapcsot kialakítani a két generáció között, hogy nehogy azt higgyük, hogy az idők múlásával nagyszüleinknek a tudására nem lesz szükség, de bizony szükség lesz, csak le kéne fordítani 21. századi nyelvre.
4: A munkahelyeken egész más, amikor több generáció dolgozik együtt, mint akár 10-20-30-50 évvel ezelőtt.
0: Így van, ha csak más nem gondolunk, például arra, hogy a nyugdíjkorhatár 10-20-30 évvel ezelőtt teljesen máshol volt. Ma egy 55 éves női dolgozó, hát ő még vígan készülhet arra, hogy minimum 10 évet fog dolgozni, de lehet, hogy még többet. Amit a mostani munkavállalók megélnek, arra nincsen evolúciós kapaszkodó, hogy kell egy munkahelyen ennyi generációnak együtt dolgozni. Ez nagyon sokszor ilyen semminek tűnik, de valóságban ezek nagyon nehezek. Sokkal inkább tudjuk, hogy ezt otthon hogy kell csinálni, mert arra viszont van evolúciós kapaszkodó. Mindig is több generációs családok éltek, és azt tudták, hogy a nagymamára mit lehet bízni, meg az unokára mit lehet bízni. na de ezt egy munkahelyen hogy lehet megoldani? Amikor mindenki ugyanazt a fizetést kapja, ugyanaz a főnöke, szóval ez sokkal inkább jelent kihívás, és akkor ne beszéljünk arról, hogy a pedagógusoknak hogyan kell megküzdeni például a mostani figyelemgazdaságban a figyelem elérésével, tehát rengeteg olyan téma van, ami komoly kihívást tud okozni, nem problémát, kihívást.
1: A teljes beszélgetést ma este a Színes Kultúránk című műsorban 20 óra 30 perctől hallgathatják meg itt a Rádió Burgenlandon, ezt követően pedig az ORF Magyarok podcast csatornáján is elérhető lesz.
5: Időjárás.
1: Ma este csak kevés felhő jelenik meg az égen, éjszaka pedig többnyire derült, csillagos lesz az égbolt. Érdemes azonban rétegesen öltözni, mert hajnalra igencsak lehűl a levegő. 11 és 2 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap aztán igazi kellemes őszi idő vár ránk. Egész nap zavartalan napsütésre számíthatunk, az égbolt szinte felhőtlen marad. Délután 21 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet, és mérsékelt délkeleti, déli szél fúj majd. Ha tehetik, érdemes lesz kihasználni ezt a napos, meleg őszi napot. Hírműsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Rádió Burgenlanddal, hiszen 20 óra 30 perckor kolléganőm Bányi Kriszta várja önöket a Színes Kultúránk magazinnal. További szép estét kívánok, viszont hallásra!
6: A szürke ház falakra rászakadt már az est.

0: színes kultúránk.
1: Szép jó estét kívánok! Mai Portré magazinunkban Bányi Kriszta köszönti Önöket. Ezúttal beszélgető társam Steigerwald Krisztián generációkutató lesz. Steigerwald Krisztián saját bevallása szerint mindig örömmel érkezik Bécsbe. Idén ősszel a generációs különbségek szülők két tűz között címmel egy új tematikájú előadást hozott az Európa Klub meghívására, ahol azokról a dilemmákról volt szó, amellyel az úgynevezett szendvics generációs szülők küzdenek, akik egyszerre próbálnak megfelelni gyermekként az idősebb generációnak, de közben a szülői szerepkörből adódóan a fiatalabbak elvárásainak is. Menjünk vissza a KH-hoz. Hogy válik valaki generációkutatóvá? Miből jött ez az egész? Milyen indítatása volt, vagy amikor azt kérdezték Öntől, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz, akkor mi volt a válasza?
2: Nyilván nem ez, hogy generációkutató szeretnék lenni. Én már az egyetemen is ifjúságkutatással foglalkoztam, abból írtam a szakdolgozatomat, ezzel a témával mentem PhD hallgatónak. Nem mentem akadémiai vonalra végül, de ez az ifjúságkutatási történet ez megmaradt. Én a GFK-nál dolgoztam, ez egy piackutató cég, Gesellschaft für Konsumforschungnak a rövidítés, ezt Bécsben értik, hogy ez egy német eredetű piackutató cég, és ott is ezzel a témával foglalkoztam. Majd ahogy egyre idősebbre lettem, rájöttem, hogy nem csak fiatalok vannak, tehát nem leszek hiteles fiatalságkutatással, és ott valamiért kezdtem azzal foglalkozni, hogy vajon van-e különbség az egyes generációk között. Ez nagyjából 20 éve volt, és ott akkor még egyáltalán nem volt téma ez a generációs. Amerikában volt már róla szakirodalom, de nagyon-nagyon kevés. És én elsősorban business szektorban dolgoztam, tehát termékekre vonatkozóan, márkára vonatkozóan, cégvezetéssel kapcsolatban foglalkoztam generációkutatással, és emlékszem, hogy egy banknál voltam prezentálni, egy banki termékkel kapcsolatban, és az első sorban felállt egy hölgy, és azt mondta, hogy jó, ő érti, hogy a bankkártyával mit kell csinálni, de mondja meg, hogy a gyerekével mit csináljon. Ugye az volt egy ilyen kapcsoló, hogy egyre több olyan megkeresés jött, ahol az üzleti világból érkezők kiléptek ebből, és inkább a szülői szerepek, meg a nevelési szerep, egyre kevésbé tudták megérteni a saját szülői szerepüket. Úgy azt vettem észre, hogy azt, amit mi kaptunk gyerekkorunkban a szüleinktől, az most már nem jó. Szóval, hogy tulajdonképpen az utcáról jöttek az igények, hogy kezdjek el ezzel foglalkozni, és akkor kezdtem el tulajdonképpen tanulni szociológiát, gerontológiát, pszichológiát, és abból gyúrtam össze ezt az én saját témámat.
1: Ez akkor azt is jelenti, hogy gyakorlatilag nem volt ön előtt egy olyan szakember, aki ugyanezzel foglalkozott, és akit ismert, és akinek a munkásságát látva azt mondta, hogy ez nekem is egy jó szakma lehet?
2: Kutatók vannak, nyilván tudományos kutatók nagyon sok. Ugye én nem tudományos irányból közelítettem meg a témámat, nem is ez volt a célom, hanem sokkal inkább, hogy hogyan lehet segíteni a hétköznapi embereknek ezeken az elakadásokon. Ugye én piackutatóból lettem generációkutató, de hogy nem igazán tudnék olyat mondani, hogy ki volt az, aki ebben foglalkozott. Lehet egyébként, hogy nem is volt ilyen terület, tehát hogy lehet, hogy ezt egyen-ketten találtuk ki, akik voltak. Én úgy tudom, hogy Amerikában volt, tehát hogy ez a generációkutató kifejezést is kvázi lefordítottuk magyarra, vagy lefordítottam magyarra, de nem igazán, de szerintem nem is kellett ezzel foglalkozni. Tehát a 20. század végéig ez nem volt kérdés, mert a generációk egymásnak örökítették a tudásukat, amit az idősebb megtanult, ugye ez a bölcselet, az a fiatalnak is teljesen jó volt, maximum változtatott rajta, de most olyan szinten felgyorsult a világ, és annyira sokáig élünk, hogy tulajdonképpen az utóbbi

0: 30 évben történt egy olyan változás, hogy együtt él úgy a társadalomban idős és fiatal, hogy már nem az van, hogy az idősnél van a tudás, hanem hogy megjelenik az, hogy van egy másfajta tudás a fiataloknál, amit mi nem biztos, hogy értünk, de érezzük, hogy az a tudás is kellene. A fiatalok meg azt érzik, hogy az ő tudásuk most hasznos, és nem biztos, hogy az idősek tudása kellene. De ez nem igaz. Csak per pillanat van egy ilyen dilemma, van egy ilyen elakadás. És hogy ebben kellene egy ilyen hidat építeni, vagy ebben kellene egy ilyen kapcsot kialakítani a két generáció között, hogy nehogy azt higgyük, hogy az idők múlásával nagyszüleinknek a tudására nem lesz szükség, de bizony szükség lesz, csak le kéne fordítani 21. századi nyelvre. Na és ez a mi dolgunk.
1: Ha már nagyszülők előjöttek, milyen családi modellből jön ön, és ezt a mai életében hogy viszi tovább a saját családjában? Tehát hogy nőtt fel? Ha a több generációkról beszéltünk, ugye, és a 30 évvel ezelőtti állapotról, akkor talán még inkább jellemző volt, hogy több generáció élt együtt. De persze akkor is volt példa arra, hogy elköltöztek munka, élet, bármi szempontból a fiatalok. Szóval milyen kapcsolat volt a családon belül akkor, és most ezt hogy tudják megőrizni?
0: Hát én már úgy nőttem fel, hogy a szüleim elköltöztek a nagyszülőktől, tehát nem egy településen laktunk. Falun nőttek fel a szüleim, és anyukám első generációs értelmiségiként úgy döntött, hogy akkor elköltözik, de ugyanabban a megyében, tehát hogy a megyén belül egy városba. Nyilván akkor az apukám is követte, és akkor így egy teljesen másik városban nőttünk föl, ahonnan én aztán utána végképp elkerültem, én már Pécsre, utána Budapestre, tehát hogy én sokkal inkább mobilizáltabb lettem a családon belül. Anyukám még ebből a szempontból azért ugyan tőzsgyökeres Baranya megyében úgy mondanák, hogy tüke, de ugye Tolna megyeiek, tehát ebből a szempontból nem ennyire kötöttek. De hogy a dédszüleim, amikor megszülettem, akkor még éltek, tehát 6-7 éves korán míg a dédszüleimre emlékszem, ők ugyanúgy laktak, mint a nagyszüleim, de az én szüleim már elköltöztek 60 kilométerrel arrébb ugyanabban a megyébe, aztán jöttem én, aki 300 kilométerrel egy teljesen másik településre költöztem, úgyhogy meg kíváncsi leszek, hogy a gyerekeim vajon ide jönnek-e Bécsbe, vagy valahova külföldre.
1: Ugye nagyon érdekes, ha az ember mondjuk tényleg foglalkozik a családfájával, és végez családkutatást, egy anyakönyvben lehet, hogy évtizedeken, vagy egy évszázadon keresztül is megtalálja a családfáját, és ott maradtak a családok. Ma már ez korán sem így van, sőt az elmúlt 100 évben ez aztán radikálisan megváltozott. Milyen hatással van ez a generációk felnövekedésére, hogy egyre ritkább talán a kapcsolat a nagyszülőkkel, vagy akár már ugye a szülőkkel is, és ma már egy középiskola is lehet akár külföldön is.
0: Pontosan így van, egyébként beletalált, mert én idén tavasszal kezdtem neki a saját családfa történetünknek a felkutatásában, és én megdöbbentem, hogy 1700-as évek közepéig visszamenőleg találtam digitalizálva a Tolna megyei anyakönyvi kivonatokat, és az apai nagyszüleim ugyanabban a faluban 1780-tól 1940-ig mindig, és akkor ott megszakadt, és akkor egyszer csak elköltöztek a rokonok. Azt gondolom, hogy amit látunk a mai világban, hogy egy sokkal felgyorsultabb, sokkal digitalizáltabb, sokkal mobilizáltabb életet élünk, ez tulajdonképpen összefügg ezzel. Előbb kezdtünk el mobilizáltabbak lenni sem, mint az internet megjelent volna. Nyilván ehhez hozzájárult az, hogy a 60-as évek közepe az az analóg ipari forradalom időszaka, tehát megjelentek az autók, megjelentek a televíziók, megjelent a hűtőgép, tehát a kényelmi 20. századi életnek az alapjai, és már nem az volt a túlélés alapja, hogy ott maradtunk a szüleinkkel, és nem az volt a túlélés alapja a szülőnek se, hogy ott kellett maradni a gyereknek segíteni, hanem megjelentek a gépek, megjelentek azok a Magyarországon a TS-ek, tehát hogy egy csomó minden olyan dolog történt, ami elkezdte szétbontani a családoknak ezt a mély kohézióját, ezt a sűrű összetartó erejét, és tulajdonképpen kibővült a család fogalma. Tehát addig a család az a 4-5-6 ember volt, aki a szűk atomi családba beleszületett és ott élt. Ma a család az nagyon sokszor úgy kitelt, kibővül, hogy akár a legközelebbi barátok is beletartoznak. Néha a kollégák is, tehát hogy karácsonyi ünnepség a kollégákkal. Ez 30-40 évvel ezelőtt szinte teljesen elképzelhetetlen lett volna a karácsony, csak a családdal ünnepelte meg az ember. Most meg azért azt látjuk, hogy a karácsony elindul december első hetében, és és akkor mindenkivel egyszer egy vacsorra, meg valamit csinálunk. Ezt sokszor részesen vesszük, de valójában ez a saját belső lelassulásunk, belső ünnepségünknek a kiterjesztése és kibővítése, kitágítása, talán pont azért, mert hogy ez a több generációs családmodell eltűnt, és keressük ennek a 21. századi megfelelőjét. Szóval, hogy igen, történt a világban nagyon sok olyan dolog, ami ezt a fajta mozgolódást támogatja, és aminek a leképeződése az, hogy a mostani gyerekek, akik mondjuk 1995 után születtek, amikor már megjelent az internet, őnekik nincs is olyan jellegű tapasztalatuk, hogy az milyen volt. Nekik az a tapasztalatuk, hogy a nagyszülőkkel nagyon sokszor csak online kapcsolódnak, és itt nem is Európára kell gondolni, hanem mondjuk Ázsiára, Kínára, Tájföldre, ahol tényleg az van, hogy a nagyszülőkkel csak online találkoznak. És brutál érdekes, most volt Budapesten az AI Summit, és ott volt egy nagyon érdekes előadás, ami például a gyász megváltoztatását hozta elő, mert hogy képzelje el, Ázsiában, ahol a gyerek, az unoka nem találkozik a nagyszülővel csak online, nem mondják meg neki, hogy meghalt a nagypapa, hanem csinálnak egy online avatát, egy AI avatát a nagypapából, és ugyanúgy folytatják a konverzációt, tehát unoka és a nagypapa. Mit okoz majd ennek a generációnak például a gyászfeldolgozásában, az elengedésben, a lojalitásban, a bármilyen jellegű emberi működésben, hogyha a szülő nem mondja meg, hogy van halál, hanem megpróbálja attól megvédeni, vagy eltitkolni. És nem a gyerek kérte, és nem a gyerek hibája vagy a döntése, de hogy ezek drasztikus különbségek lesznek, nem csak az életében, a párkapcsolatában, a családi modelljében, de például a munkahelyen is, hogy mennyire leszek lojális, a felmondás, kirúgás, hogy kezelem. Ezekben sokszor bele se gondolunk, de ezek brutál gyors emberi kulturális változások, amikkel valamilyen szinten érdemes foglalkozni.
1: Visszajáró vendég, ezt nyugodtan elmondhatjuk, hisz évről évre, akár több alkalommal is vendégül látja különböző egyesület. Mit olvas le ebből, mint generációkutató?
0: Hát egyrészt nekem ez egy nagy öröm, én nagyon szeretek, eleve Bécsben nagyon szeretek járni, tehát Bécs egy, szerintem minden magyar szívében valahol, azért ez a történelmi, hogy ez a sógorság, ez valahol ott van, és mint Steigerwald, ez talán transzgenerációsan, hogy ezt is behozzuk ide, még inkább bennem van. Másrészt pedig azt is jelenti, hogyha van is bennem dilemma azzal kapcsolatosan, hogy azért magyar eredetű dolgokat mondok el, azért mégiscsak az országtól pár száz kilométerre elszakadtak, vagy itt élők, vagy itt dolgozóknak a kíváncsisága, vagy napi problémái, vagy napi megélései azért mégiscsak hasonlítanak ehhez, és mégiscsak van egyfajta olyan igény az itt élő szülőkben, dolgozókban, pedagógusokban is, hogy ezt az egész 21. századi kihívást megértsék.
1: Ugye, ha nézzük azt, hogy generációs különbségek és helyzetek, az nyilván először talán mindenki a saját családjába gondolkodik, de azért ezen egyből túllépünk, ha egy picit belegondolunk, hisz ma már a munkahelyeken egész más, amikor több generáció dolgozik együtt, mint akár 10-20-30-50 évvel ezelőtt.
0: Így van, ha csak más nem gondolunk, például arra, hogy a nyugdíjkorha, tehát 10-20-30 évvel ezelőtt teljesen máshol volt. Nem tudom, hogy Ausztriában mennyi volt 30 évvel ezelőtt, Magyarországon a női nyugdíjkorhatár alsó szintje 55 év volt 30 évvel ezelőtt. Ma egy 55 éves női dolgozó, hát ő még vígan készülhet arra, hogy minimum 10 évet fog dolgozni, de lehet, hogy még többet. Dániában már 3 éve 70 a nyugdíjkorhatár, tehát hogy nyugodtan előképzelhető ez. Amit a mostani munkavállalók megélnek, arra nincsen evolúciós kapaszkodó, hogy kell egy munkahelyen ennyi generációnak együtt dolgozni. Ez nagyon sokszor ilyen semminek tűnik, de valóságban ezek nagyon nehezek. Sokkal inkább tudjuk, hogy ezt otthon hogy kell csinálni, mert arra viszont van evolúciós kapaszkodó, mindig is több generáció családok éltek, és azt tudták, hogy a nagymamára mit lehet bízni, meg az unokára mit lehet bízni. Na, de ezt egy munkáján hogy lehet megoldani? Amikor mindenki ugyanazt a fizetést kapja, ugyanaz a főnöke, szóval ez sokkal inkább jelent kihívás, és akkor ne beszéljünk arról, hogy a pedagógusoknak hogyan kell megküzdeni például a mostani figyelemgazdaságban a figyelem elérésével, tehát rengeteg olyan téma van, ami komoly kihívást tud okozni, nem problémát, kihívást.
1: Az is egy komoly döntés, ha valaki országot vált, és hát természetesen maradnak rokonok, családtagok, és abban az esetben, amit most itt mi, ugye Ausztriában gyakorló szülők megélünk, hogy a gyerekeinknek mennyire fontos, hogy az anyanyelvet megőriztessük és megtartsuk, a generációk kapcsolódása szempontjából is fontos, hisz az otthon maradt nagyszülők, meg rokonok nem biztos, hogy azon a nyelven beszélnek, amelyik országban élünk. Mit lát ön ebben?
0: Hú, ez nagyon nehéz kérdés, ez... Hát mind a ketten a 20. és ebben nem fogom megbántani, remélem 20. században szocializálottunk, és hogy van ebből a szempontból egy ilyen érzelmi kötődésünk, ami az anyanyelv, a haza, valamilyen fajta értelmezése és megélése, de azért a 21. század az egyre inkább a globalizáció felé megy. A globalizáció olyan értelemben, hogy legyenek egységes nyelvek, például az angol, amit ugye a világon egyre többen beszélnek, a német ilyen szempont, bár lehet, hogy a német azért nem lesz soha annyira, mert hogy nem az a, ez a könnyebb nyelv, mint az angol, de hogy a magyar ebből a szempontból egy brutál nehéz nyelv, és azt gondolom, hogy első generációs szülők, akik gyereket szülnek, diaszporának, nem tudom, minek hívjuk itt, hogyha valaki dolgozik Ausztriában, akkor ő a saját gyerekének még azért megtanítja a magyar nyelvet, és azt mondja, hogy ezt a fajta kötődést a hazához, ezt tartsuk meg. A második generációsnál ez már nagyon nagy kérdés. Ugye ezt azért látjuk Nyugat-Európában is, hogy a második generációs betelepülőknél ez a fajta nyelvhasználat, ez nem feltétlenül működik, hiszen az iskolában nekik azért már meg kell tanulni a nyelvet, azt látják, hogy úgyis itt fogunk élni, szóval ez egy nagyon nehéz nyelv. Ugye Romániában és az erdélyi magyaroknál azt látjuk, hogy ez a fajta nyelvhasználat is nagyon dinamikusan változik, most már a harmadik, negyedik generációnál. Szóval ez nehéz. Erre nehéz generációkutatóként is választ adni.
1: És hogyha ugye behozzuk az amerikai példát, ami többször is előfordult már a beszélgetésünk során, az is azt mutatja, hogy ott meg, tehát minél távolabb vannak az anyaországtól, talán még kevésbé akár van lehetőség, vagy akár van mód arra, hogy megőrizzék azt a nyelvet, amit otthonról hoznak.
0: Igen, a szülő is egyszerűsít. Tehát a figyelemgazdaságban élünk. Az utóbbi egy-két évtizedben brutális mértékben megnőtt egy átlag embernek a napi információterhelés. Hát ömlik ránk az információ, aminek egyfajta következménye, hogy az emberek döntő többsége leegyszerűsíti a nevelést. Nyilván az, hogy két nyelvet tanítson meg a gyereknek, az önmagában egy nagyon brutálisan erős figyelem, egy erős nevelési fejlesztés, és sok esetben ezt úgy csinálják, hogy az adott országnak a nyelvét, plusz mondjuk az angolt az, amit próbálnak, vagy a szülőknek a saját nyelvét. Hogyha ezt a szülő megtartja, hogy most itt Ausztriában németül és magyarul tanítja a gyerekét, akkor ez nyilván fenntartható. A kérdés az, hogy a második generációnál ez ott fog-e maradni? Ez nem az én feladatom talán megmondani. Ez nem annyira generációs, mint inkább személyiség, család, kulturális történet, és nyilván az, hogy egyáltalán milyen jövő előtt állunk. Tehát, hogy mennyire támogatja például azt a jövő, hogy a szülőnek van ideje arra, hogy két nyelvet is megtanítson.
1: Sok-sok téma lenne még, amiről érdemes lenne beszélni, talán egy következő alkalommal. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk, és hát a generációkutatásban azt hiszem kifogyhatatlan a téma, és mindig jönnek újabb generációk.
0: Úgyhogy remélem, én is tudok jönni legközelebb is, és hívnak, hiszen azt gondolom, hogy a tavalyi előadáshoz képest is már egy új előadást tudtam hozni. Úgyhogy remélem, még fogunk tudni beszélni, mert valóban rengeteg mindenről lehet még.
1: Ez volt már a Színes Kultúránk adásunk. Az elhangzott beszélgetést hamarosan már megtalálják az ORF Magyarok podcast adásai között. Új beszélgetéssel pedig egy hét múlva várjuk Önöket a Rádió Burgenland műsorában. A viszonthallásra, a mikrofonnál Tányi Krisztina.